0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Yeah. Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

0: Jó reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió. Yeah.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuperdjradio.hu.
1: And celebrate the world.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu. Can you feel the bass?

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Hi, this is Shakira.
7: Lego.
8: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
9: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
10: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.
11: And it goes a little something like this.

0: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu.
1: Hi, this is Mike Marine.

0: Super DJ Radio.
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me! Woo!

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zene.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: We are paging Mr. Baxter, Mr. Jordan, and Mr. Simon to proceed to boarding gate 38 immediately.
2: Encore, hardcore, lock you down to the floor. Bosses are at the border. Jumper, jumper, under.

0: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.
1: Dok, dok, dok.

Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Don't worry, be happy.
1: Ott vagyunk már?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen, tényleg?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Nem! Itt vagyunk!
1: Ott vagyunk már?
4: Nem!
2: Ott vagyunk már?
5: Igen.
1: Ó, na végre!
6: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Super DJ Radio.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Pay attention. Hello, I'm Jennifer Lopez.
3: Hi, this is Shakira.
4: Lego.
5: Hey, what's up? I'm Rick Iglesias.
6: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
7: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az is.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: Száz százalék sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
2: Szeretettel köszöntök minden kedves Super DJ Rádió hallgatót. Hát örülök, hogy itt vagytok, és hát én is örülök, hogy itt vagyok. Kellemesen szép napot kívánunk. Végre volt egy kis eső az éjszaka és este. Szerencsére azért nem volt kicsi. Hát elmentem, nagyon melegen volt, hazafele jöttem, majd megfagytam. Hát ez már korral jár, tudjátok. Szeretettel köszöntök mindenkit, ha határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis Kutafalku Marasztúr. Érezzétek nagyon jól magatokat a Super DJ Rádióval. Ez pedig már egy új generáció.

Viberen, háttal nem kezdünk mondatot, hát nézzétek el tőlem, mert hát most egy ilyen nap. Encsike, halihó, szia drága Kukori bácsi, sziasztok, szuperek, Encsike Fülel, mint mindig gyönyörű szép délutánt kívánok neked is, minden kedves Szuper DJ Rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatást nekünk és szuper jó adit neked, hadd szóljon Puscsika Encsike, nagy ölelésem Encsike. És hát itt van kedves Csörgő Zsolt, Zsoca is. Hello Kukori bácsi, szép napot! Ugyanezt kívánom néked is, érezzétek jól magatokat! És itt van kedves Mialovics József is. Szia Gábor! Na Jócika, mit csinál? Kertben matat? Édike, mit csinál? Fincsi lecsót. Ó, az nagyon finom. Tegnap előtt volt nálunk lecsó. Jó étvágyat majd hozzá, és üdvözlöm kedves Édit! Ha tehetitek, akkor füleljetek. Nem sokára megyünk tovább egy magyar zenével a Dolly-ról előadásában, majd

Igen, igen, kedves Encsike, megfordulok, és akkor nem leszek háttal. Inkább azt mondtam, hogy háp, háp, jönnek a kacsák, de azok most nem jönnek. Ámbátorró után azt mondták, hogy nem a kakas keltette őket reggel, hanem a kacsa, hogy háp, háp. Hát akkor szóljon a Dolliról, és a dal címe pedig Gondolsz-e majd rám?

És megérkezett a Viberre kedves Csillagottó is. Szia Kukori bácsi, szép napot kívánok. Én is fülelek és kapirgálok a sok jó zene mellett, amit hozol. Hát köszönöm, kedves Otto, jó szórakozást néked is. Encsike pedig mondja a kakas, mióta hápog, valami mutáns. Na ilyet sem mondtak még nékem. Be. Hát igen, ilyen kakas volt, bizony.

Képzeld el, József, hogyha a kertből teszedegetted volna a hozzávalót a lecsóhoz. Paprikát, paradicsomot, mi egyebet, bizony. Már is megyünk egy kicsikét külföldre, My Heart Goes, Dani előadásában.

Hát nagyon csodásan néz ki, biztos, hogy az íze is nagyon finom. Hát jó étvágyat néktek is, és a szomszédnak is. Kellemes fülelést!

És már is jöjjön Kökény Attila és a Rakoncai és Marics. Tutto bello! Itt a Super DJ Rádióban, ahol Kukori bácsi próbál megszórakoztatni benneteket. És hát a Viberen kaptam egy üzenetet, Baki Visváder Anna írja nékünk, hogy sziasztok, egy óriási társasággal vagyunk itt Horvátországban. Innen üdvözlünk benneteket, kedves szuperek vagytok. Baki, Bódi, Polhammer, Kis, Bedecs, Körösi, Hengék, Csabék, Palikáék, Osziék és Elmesék. Hát bizony, bizony. Érezzétek jól magatokat Horvátországban, és hallgassátok a Super DJ Rádiót.

Hatalmas bulizás, kedves szuperek! Hát igen, igen, ezért vagyunk, hogy szórakoztassunk benneteket. A tengerpart pedig habatoltára.

De kedves József, azért ugye teszel bele egy kis erős pistát, hogy egy pici plusz 10-re legyen a lecsóba. Hát akkor csapjunk a lecsóba. Jöjjön Level Leveling!

Encsike pedig írja a Viberen, hogy látom Kukori bácsi a Laca korral, tutto perfecto musica, szuper zenék, mint mindig. Göscsike, Encsike, hát igyekszik az öreg, tudod. Igaz, hogy már nem rakéta, de azért oda pörköl. És jöjjön Zársi. Sugar, sugar! Hát gyerünk, gyerünk! Ez buli van a lecsóban.

Hát kiderült, a lecsóban vízli van, mert nem szereti József az erőset. Én se szeretem az erőset, de hogyha egy enyhén picikét, az hidd el, hogy benne van. De amúgy tényleg én se szeretem az erőset, de a lecsóban azért kell egy nagyon picike, de a vízli az meg tuti, tutto bello!

az ízlésedet, de egyébként mondod, és írsz valamit. A pici csípős elmegy, de nem a lecsóba. Egy frankó csirisbab, na az csíphet, nem tudom miért, írja kedves Mihálovics József. Kedves József, hogy mondjam én, a jó finom babgulyást, vagy a gulyást is minimálisan, azt is ugye elfogadom, hogy enyénhen, nagyon enyhén csípősen, mert még az egy plusz így ízt ad neki, de az olyanokat nem szeretem, mint van egy-két kollégám, akik mint a sárkány utána tüzet okádnak, meg csöpög a szemükből a könny, az már nagyon durva, azt nem, meg se próbálnám, mert hát azzal elveszed az étel ízét, legalábbis szerintem. Most pedig szóljon DJ Leslie és a Gyöngyhalű Lány feldolgozása, itt a Super DJ Rádióban.

utai nyár búcsúztató a Super DJ Rádió stábjával. Ez nagyon-nagyon jól sikerült, és legfőképpen azért, mert egy fantasztikus jó emberkét ismerhettem meg DJ Csabi személyében. Hát ő rengeteget segített nékem az anomáliák megszüntetésében, mert hát azért volt egy pár, de minden megoldódott, és tényleg egy fantasztikus emberke, jót dumcsisztunk, és hát nem kell róla mit mondanom, ugye?

Hát őt már nem kell bemutatnom, DJ Ilham. Hát bizony. Igazat írtál, kedves Encsike. Emelem kalapom. Hasonlít az ízlésünk.

horvát tengerparton lévőket, remélem jól érzitek magatokat, és harsog a tengerpart. Kellemes bulizást, érezzétek jól magatokat, aztán hullámokkal győzködjetek rengeteget.

Jó is az, mikor a tengerparton a homokba a dancingel az ember jó zenékre, és pláne, hogyha jó körítés is van hozzá.

Az így a család biztos úton van, kivágok nekik sima aszfaltot, és tudjátok, mindenkit hazavárnak, csak óvatosan, és hallgassátok a Super DJ rádiót. Ölelés a családnak, és már is a négyes vágányra érkezik DJ Paz, Jucus és a VIP. Keresem a lányt!

most már is külföldi vizekre vezünk, szóljon a Status Quo és az EU Army Now. Itt a Super DJ Rádióban, ahol 18 órától érkezik hozzátok Gabo kollégám, Millennium Groove műsorával egészen 20 óráig, és 20 órától pedig Zsolti érkezik hozzátok Power FM Android remixeivel. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

És már is következik a Holiday Rap, Madonna és MC Mike G előadásában, itt a Super DJ Rádióban.

És bár is itt van Viberen kedves házi, üdvözlet a hallgatóknak, szép napot Kukori úr, zörgessük meg a mai délutánt jó kis zenék kíséretében, hát bízom benne, hogy úgy teszek, érezzétek jól magatokat, csak a családnak, hallgassátok a Super DJ Rádiót.

Kedves Józsefiknél nagyon finoman lecsó szó se tudnak jutni. Remélem a jó zenem mellett jobban esik a finom lecsó. Már is megyünk tovább egy olyan dallal, amit élőben élvezhettem este éjszaka. Csepereg az eső.

azt a furikot tepsépségre vigyázni. És itt van velünk a Viberen megérkezett kedves Bagyesz a hegesztő csorbásról. Szia Kukori bácsi, üdvözöllek téged és a legszuperebb hallgatókat. Jó egészséget mindenkinek. Viszont kívánom, kedves Bagyesz, kellemes fülelést.

repkedett már benne kedves Fityó is. Köszönöm a megtiszteltetést, ezt írja nékem. Hello apukám! Hát hello, szervusz Fityó, kellemes fülelést!

Természetesen, ahogy szoktam, megint hoztam egy-két csemegét. Tudjátok, milyen Kukori bácsi. Csűri csavarja nektek a hangegyeket és stílusokat.

ügyes vagy, ez nagyon szuper, nagyon jól néz ki, kellemes sütögetés majd a hosszú hétvégén. Szuper, nagyon jól néz ki, kellemes sütögetés majd a hosszú hétvégén. Most is ismét külföldi vizekre elvezünk, kedves hallgatói!

Hát ez kedves legfőbb kritikusomnak, Klingonnak küldeném, ha már beszólt. Hát ó, után kicsikét nosztalgiáztunk rendesen, és hát

kedves Encsike, ha nem autóba ülsz, akkor nyugodtan pender egy táncra. Nyugodtan. Hát erről szól a zene, csókolom. Aranyos vagy, köszönöm.

Bizony, bizony, gyönyörű az élet, ez pedig már a Smokey és az Ókáról. Itt a Super DJ Rádióban, ahol Kukori bácsi csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat egészen, de 18 óráig, akkor érkezik hozzátok Gabó, 20 órától pedig Zsolti. Érdemes a

Örülök, kedves József, hogy a talicska is gyorsabban megy, hamarabb végzel legalább. Kitartás, te ilyen hamar. Már is megyünk tovább Geszti Péterrel, itt a Super DJ Rádióban.

Hát kedves József, akkor az olyan hosszú, mint a vonat. Sütj! És hát a házé pedig írja a Viberen, hogy emlékeket ébreszt. Emlékszem, no de nem egészen, volt, amikor megittam egy rekesz sört éppen. Ez még rímelt is, kedves házé, ügyes vagy. De így van, jó idő van, hála jó égnek.

Bizony, bizony, ne feküdj le haraggal a szívedben, most pedig ismét külföldre megyünk. Szóljon Halli Dali! Bocsánat, Halli Dali!

És megriadt kedves Csörgő Zsolt Zsolca is. Ne feküdj le szomszédasszonnyal a hidegbe. Hát mondjuk, hát le lehet, persze, és akkor felmelegedtek.

És egy kérdés, kedves hallgatóim, a hosszú hétvégén nem mit csináltok? Remélem mindenki pihen és szórakozik. Hisz már ebben a rohanó világban muszáj egy kicsikét. És így jelzem, hogy már csak egy órát kell kibírnotok velem. És utána érkezik Gabó 18 órától.

és ma még nem mondtam a Viber számunkat. A Viber számunk a következő 0670 45 95 995. Ne felejtsétek, a műsorvezető nagyon szereti a zaklatják. Kellemes fülelés, szuperek!

legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu

Hát te József, most annyira felizgattál ezzel a lecsóval, hogy még maradt szerintem a múltkoriból. Én holnap ebédre azt fogok enni, mert a mai ebéd az töltött paprika volt. Bizony, bizony. Jó paradicsomos töltött paprika.

milyen csokoládé? Kerek csokoládé, töltött csokoládé, tejcsokoládé, csokoládé. Jöjjön Greg Major és DJ Bobo itt a Super DJ Rádióban.

dolga, hogy éljen. Ne csak létezzen. Nem pazarlom az időm arra, hogy próbáljam elnyújtani. Inkább kihasználom.

És már is hazai vizekre elvezünk, és egy érdekes dalt adott ismét Kukori bácsi a Super DJ Rádió hallgatóknak. Apa és fia fog mesélni a bornak. Takács Tamás és fia következik.

mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át a két kezemet fogja, kérdi, mi van vele, ő még itt van, vagy már rég vele. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell.

És elmondanám, hogy ha minden igaz, akkor holnap után, azaz augusztus 20-án 17 órától találkozhattok velem itt a Super DJ Rádióban. Bízom benne, hogy minél többen itt lesztek, és hallgatjátok a Super DJ Rádiót. Várok mindenkit nagyon nagy szeretettel holnap után, azaz augusztus 20-án 17 órától itt a Super DJ Rádióban.

Bizony, kedves Encsikem, ennyit lastúztunk erre a dalra. Hát igen, de most következik a Groove & House és a Hadidi. Itt a Super DJ Rádióban.

de Silva következik itt a Super DJ Rádióban, kedves hallgatóim. És ne feledjétek, 18 órától Gabó kollégám érkezik hozzátok, 20 órától pedig Zsolti. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

Kedves hallgatóim, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Bízok benne, hogy sikerült egy kicsikét szórakoztatni benneteket. Higgyétek el, ez volt a célom. Igen, már csak a búcsúzó zeném maradt hátra. Daniel Figelgőtől elmegyek a szokásos. Köszönöm, hogy itt voltatok velem határon innen, határon túl, ott is, ahol a kis kurtafalkú malasztúr. Érezzétek továbbra is nagyon jól magatokat a Super DJ Rádióval, hisz Gabo érkezik hozzátok perceken belül. Szép estét mindenkinek, és kellemes hosszú hétvégét. És hát 20-án jövök hozzátok 17 órától. Várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. Sziasztok! És köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságokat!

Hát szép jó estét mindenkinek, szavaztok! Én Gabó vagyok a Millennium Groove-val, és szeretném megköszönni Kukori bácsinak az elmúlt 2 órát. Nagyszerű zenéket játszott. Igyekszem én is így tenni a mai adással. A Viber számunk továbbra is a 0670-459-5995-ös. Írjatok bátran, ki honnan hallgat. Ki hogy érzi ezt a szuper jó időt, mert hogy most már egy kicsit azért kellemesebb. És az elékre visszatérve, amivel kezdünk, az Beggy Begovic, Big Difference nótája.

hogy Begi Begovics egy bosnyák származású holland DJ producer, aki igazi groove megszállott, ahogy ti is, hiszen minket hallgattok, engem hallgattok. Jó szórakozás mindenkinek!

Begi Begovics után egy másik B betűs előadó. A csapat neve a Big World és Dennis the Maintenance közreműködése. A szám címe pedig a Fired Up.

Ahogy megszokhattátok, itt vannak velünk a hallgatóink. Többek között Encsike is bejelentkezett. És emellett itt van Elekes Tom is, aki éppen csilisbabot főz. Egészségetekre, hogy majd jó étvágyat nektek a Balaton partján.

az Everybody Everybody, ami egyébként egy 90-es évek Italo House zene volt. Ez a verzió azonban 2007-ben került a polcokra, és Funk Agenda remixelte meg.

és ha már nyár és vibrálás, és dögöris ritmusok, a Butilov összegyúrta ezt a kettőt. És ez a remix egyébként Carlos da Silva művet.

A Booty Love tagja egyébként a Big Brovat hip-hop csapatból váltak ki, és ennek eredményeként jött létre a Boogie Tonight. Az eredeti sláger pedig a Tweet R&B slágere volt, és ez lett egy kicsit house-osítva.

már kiváltak, mert nem volt meg ott a kémia náluk. Akkor jön egy olyan csapat, ahol viszont meg volt a kémia, méghozzá a Chemical Brothersnél. Az ő daluk most Adam K és Domem bootlege, ez a Hey Boy, Hey Girl.

Hey boy, hey girl, után pedig menjünk tovább Craig Daviddel. Igazi amerikai UK garage R&B-kon. Ezen óta pedig arról szól, hogy ne is akarja aludni az insomnia Haji és Emmanuel megfejtésében.

Hölgyek, urak! Ezzel a Tahul nótával a Lakparét szelleme újra köztünk van. Ők aztán igazán érezték, hogyan kell begyújtani azokat a bizonyos rakétákat.

egy igazi Grammy díjas énekesnővel menjünk tovább. A neve nem ismeretlen, a szakmában Adélről van szó, és a Rolling in the Deep, ami most szól.

Adil Veretős remixe után, amelyet egyébként a Bedroom 8 követett el. Menjünk tovább egy Fiesta Electronica című nótával, amelyet az AP és az Outwork készített.

alap is az Outwork, Notai után pedig egy ismerős dal fog következni, amelyet annó a Cranberries 94-ben szerzett. És ez a rockdal szintén egy nagyon nagy kedvenc volt akkor annó. Az én kedvencem ez a verzió.

számunkra, illetve a Viber falra, ami egyébként a 0774595995-ös. És ugye nézem, Elekes Tomi az előbb bejelentkezett, illetve a műsor legelején, és nem hazudott, hiszen azt mondta, hogy csilis babot főznek, és lám-lám, a fotón látom is, hogy jó étvágyal nem sokára neki is látnak. Hát remegjen meg a kanál! És remegjen meg egy kicsit a szívünk is, azután az ember után, aki feledhetetlen volt, aki nem más, Avicii. Ez a dal egyébként a korai korszakának, már itt Avicii korai korszakának az egyik legszebb dallama. És ezt a verziót Afrojack látta el a rájellemző Touch House szintikkel. Úgy gondolom, hogy a dal címe mindenkinek ismerős, ez a Fade Into Darkness.

A Vici emlékét maguk után hagyva. Jön egy másik francia egyébként. Ha már franciák is voltak ebben a szedben, és lesznek is, Eric Prisről van szó, és Robin Esről.

annyira éhes lettem ettől az előző képtől, hogy megcsúszott a kezem. Na szóval, amilyen folytatjuk, Erik Pritz és Robin S2 és a Piano. Két klubtörténeti ikon találkozása. Két óriási egy igazi zongora futammal párosítva. És természetesen a háttérben ott lesz a Show Me Love.

amire pedig ráfordulunk, az az a nóta, amelyet mindenki ismer. A dal címét szinte el se kell mondanom, de azért akik most hallják először, akkor mondom, hogy ez a Tokás Miracle és a Fragma adja elő. És a verzió pedig egyébként In Petto remixe.

Bizony, nem csak fragmának van szüksége egy kis csodára, egy kis mirekörre, hanem mindenkinek. És amivel megyünk tovább, a Spankerman és GW2-se One For Me. Az előző fragmás nóta egy kicsit olyan borús volt, amilyen most az időjárás. És hogy a nővérem be is jelentkezett, Mónika, azt írja, hogy neki teljesen minden milyen az idő. Ha jó a zene, akkor szóljon hangosan.

Időközben Házi is bejelentkezett hozzánk. Szevasz neked is, szép estét! És jó szórakozást a műsorhoz! És ha már itt vagy, csak semmi gyors mozdulat, ahogy ezt a Faithless is mondja. Értem, most énekelni fogja Glenn Morrisonnal,

A szövege tök egyszerű. Buy it, use it, break it, fix it. Buy it, use it,

a kis robotikus hangzású Daft Punk után pedig tovább fogunk menni így egy óra után, lassan egy óra után a Firebeats-el. És talán egy olyan verziót hozok ebből a nótából, amit kevesen hallhattatok eddig. Három stílus találkozása, elektro, hip-hop és egy kis klasszikus.

És egyébként, ha már Get Wild volt a dalnak a címe, ami fog következni, az egy olyan remix, amelyet Alessót 2011-ben tett igazából nemzetközileg ismerté. És ezt a dalt egyébként érdekességként mondanám, hogy Swedish House Mafia is folyamatosan játszotta. Az előadó pedig nem lesz más, mint a Starkillers és Alex Kenji kettőse, illetve Nagy Ali vokáljá.

csapata után pedig a magyar klubzene nemzetközileg is sikeres formáció jön, a Stereo Palma. És a csapat mögött egyébként két ismert figura áll, Nacsi és Brunner. A dal címe pedig a Dreaming.

És akkor a magyarok után, a Stereo Palma után látogassunk el egy szomszédos országba. Méghozzá Szlovéniába, ahol Umek vár minket, az igazi techno és tech house bratyó. És készített egy nótát, amelynek a címe Split.

kis szlovák kitérő után pedig menjünk Lengyelország felé, ahol Viktor Strogov alias Vava vár minket. Ez a dal egy igazi latin és tribal house-os ritmus lesz. Jó kis trompusi hangulattal

Baba után pedig a Desperado filmbetét dallal menjünk is tovább. Antonio Banderas elképesztően dögös, sörözős, bulizós klub változata a Stereo Palmától. Úgy is konferáltam volna fel, hogy hola, señores, señoritas!

Fiberfunkra beköszönt Ferenci Ádám is, szasz Ádám! És hogy elnéztem egy csikébe is, emlékeket ébresztettünk ezen a nótával. Ha ti is így érzitek, írjatok a Viberünkre a 0774 59 59 95-ösre.

többen is írtátok, hogy királyak a nóták. Hát akkor jön a királysz. Mármint a testvérpáros Király Viktor és Király Linda. A nótai címe pedig az Untired, amelyet a B. Sensual és No End remixelt meg.

A király testvér párok után pedig egy román producer következik, Tom Boxer, aki igazi balkán-keleti európai dance pop hullám vezető alakja volt 2010-es években. A dal címe a Volevo.

óta után pedig visszamegyünk egészen 1977-ig. Ahol az egyik legnagyobb diszkó hümnusz vár minket. Ebben a verzióban egy house feldolgozás lesz.

Az utolsó 20 perchez érkezve Rihanna köszön be hozzánk, aki egyébként valamikor a világ egykori number one DJ-je volt. Ami pedig következik

És ahogy Néó biztat minket, closer, closer, gyertek közelebb is, legközelebb is. Sőt, azt mondanám, hogy maradjatok velünk, hiszen utána majd 8 órakor következik Zsolti, igazi Power Mix-el. Na, de addig van még negyed óránk, addig még csapatunk egy jót.

Nagy Gyáli után pedig elmegyünk Olaszországban Nicola Fazzanoval. Reméljük, hogy van köztetek olyan, aki ma ünnepli a születésnapját. Szóljon neki ez a dal! A dal címe egyébként a Happy Birthday, amelyet a Cisco Brothers remixelt meg.

pedig német feszes Electrohouse hangzással megyünk tovább. Az előadó a Noel Zinner, és a dal címe pedig a Pullover.

és ha már így felkaptuk a pulóverünket, nem érdekel minket, milyen idő van kint, lehet hideg, lehet meleg. Michael Jackson jön a Dayton Carabao Tasszal egy egészen nagyszerű Electro Crew remixben.

Ahogy említettem, ez az utolsó nóta ebből a két órás szedből. Utána pedig Zsolti fog következni. Maradjatok velünk, hallgassátok őt is. Biztos vagy benne, hogy nagyon jó muzsikákat fog hozni nektek.

Maradjatok tehát velünk! Én Gabu voltam mára a Millennium Groove-ba. Jövök hamarosan ismét hozzátok a jövő héten. Csekkoljátok a weboldalt, nézzétek, hogy ki mikor jön, és hallgassátok mindig a Super DJ Rádiót. Hisz tudjátok, a jó zene mindig örök. Szia!

Hát, hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek! A mikrofonnál Zsolt és a lejátszókban olyan zenék, amikkel már egyszer, kétszer, sőt, mi több százszor már jók voltak nekünk, és garantált, hogy megint jók lesznek 101 egyszerre, vagy ezredszerre is jók lesznek. Olyan zenéket hoztam nektek, amiket tényleg annyira rongyosra hallgattuk őket, hogy iszonyat. Hát először is Gabó barátunknak köszönöm szépen az előző műsort, nagyon jó volt, köszi szépen. Én folytatom a retro zenét, 90-es évekből fogom játszani a muzsikát, tudjátok, kedden mindig 20 órától a 90-es éveket hozom, és ahogy a Doki írja, hogy hová süllyedünk, hát Doki, most nagyon-nagyon a 90-es évekbe fogunk süllyedni, és olyan zenék fognak szólni, ami mindenkinek tetszeni fog majd a csajoknak, tetszeni fog a pasiknak, mert ugye hangulatú zenék jönnek, de olyan hangulatú zenék, amik azért imitamot azért átváltanak valami nagyon-nagyon kemény stílusba, de hangulatosak maradnak. Hogy még, hát nem is tudom, hogy mondjak-e, vagy legyen meglepetés az egész műsor, tudjátok mit? Az egész műsor meglepetés lesz, de mindenkinek azt tudom ajánlani, hogyha jó bulit akarnak egy-két óra hosszában, akkor tartsanak velem. És ígérem, hogy jó lesz a hangulat, úgy lesz jó a hangulat, hogy szinte meg se kell, hogy szólaljon senki, és a zene adja magát, tehát hozza magát a zene. Egyébként, amit már most elbeszélek zenét, ezt is meg fogjuk hallgatni, mert én vissza fogom rakni az elejére, mert ez egy nagyon-nagyon hatalmas muzsika. És a gyerekek, mondom nektek a Viber számunkat, 36-os, 70-es, 45, 95, 99, 5 a vége. Azért mondom, hogy gyertek, hogyha lenne esetleg valami jó zene a tarsajatokban, azt írjátok meg nekem a 90-es évekből egy olyan zenét, hogyha eszetekbe jut valami olyan zene, amire nagyot bulisztatok, írjátok meg, és garantáltan le fogom játszani, de tényleg bulizós muzsika legyen, nem ilyen lassú zene, nem egy behúzó zene, hanem bulizós muzsika. Hát gyerekek, hamarosan köszöntöm azokat, akik írtak nekünk a Viberen, na de ezt a zenét rakom vissza az elejére és megdöngetem, mert én is élvezem ám ezeket a zenéket, és remélem, hogy ti is.

Gyerekek, közben Fater azt mondja, hogy adja magát a zene. Adja, Fater, én garantálom, hogy ma este nagyon fogja adni magát a zene. Olyan zenék is fognak szólni, amiket mondjuk még nem játszottam, nem mutattam, de olyanok is vannak, amiket már igen mutattam. Na hát, mit is ír nekem Fater? Azt mondja, hogy na akkor adja magát a zene, szép estét kívánok, Zsolti. Bontok valami kis hűsítőt, mivel a héten szabadságomat töltöm. Hát Fater, nagyon jó pihenést kívánok neked. Na meg sok jó zenét, ugye? Mert nekünk kell a zene, kell a zene. Aztán is a István barátom, ő is azt írja, hogy itt vagyunk, csodás estét kívánunk neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a családja jelen, már vártunk téged. Hát István, én nagyon örülök, hogy ti itt vagytok, és ugye mindig velünk vagytok a Super DJ Rádióval. Én imádom azt, amikor valaki tudja a zenét értékelni, és ti igen tudjátok, meg Fater, Fater is tudja a jó zenét értékelni, de hát tudom én, gyerekek, hogy mindenki értékeli, hiszen a leges-leges legjobb hallgatók a Super DJ Rádió hallgatói. Hát Csörgő Zsolt, Zsóca, Druszám, ő meg azt írja nekem, hogy hello Druszám, szép estét, szia Druszám, szép estét, és ugye jó zenehallgatást kívánok neked. Encsike is itt van, szia kedves Zsolti, sziasztok szuperek, Encsike Fülel, mint mindig, szép estét kívánok mindenkinek, és kellemes a zenehallgatás, neked pedig jó adást kívánok. Puszcsika Encsike, akkor csapjunk a hurok közé, hadd szóljon, hát csapunk a lemezek közé. És hát figyeljetek, mert nálunk mindig a legjobb zenék, és ma nem lesz olyan zene, hogy elbeszélem a zenét, és nem tekerem vissza. The perfect time for perfect harmony.

Gyerekek, én biztos vagyok benne, hogy mindenki szerette annak idején Dr. Albánt, és ugye az It's My Life című dalát én most egy nagyon-nagyon origin mixben fogom játszani, és azok kedvéért, akik mondjuk az érdekességet szeretik, a Dr. Albán után a következő előadom az Edelweiss együttes, ugye, hogy mondok olyat, amit már régen hallottatok, Edelweiss, gyerekek, ők micsoda zenéket hoztak nekünk.

chat közben Baku Móni is csatlakozott hozzánk, aki azt írja nekem, hogy szuper vagyok, de hát Mónika, nem én vagyok a szuper, hanem ezek a zenék, ugye, amiket már a 90-es években egyszer megszerettünk. Hát kívánok neked egy nagyon jó munkát, mert tudom, hogy te melózol, és még azt kívánom a jó munkához, ugye, hogy gyorsan teljen el az idő. Minden éjszakásnak azt kívánom, hogy gyorsan-gyorsan elteljen az idő, főleg ugye, hogyha velünk tartotok, mert ha velünk tartotok, az, akkor az idő, akkor aztán nagyon gyorsan telik. Na meg hát kívánok nektek egy nagyon jó zenehallgatást. A következő előadom sem egy gyenge Fire a zene címe, és a Snipers együttes fog nekünk zenélni.

És hát gyerekek, közben, menet közben Liza is csatlakozott hozzánk, akinek nagyon kellemes zenehallgatást kívánok, és jó pihenést velünk a Super DJ Rádióval. Liza, mondom neked, hogy maradj velünk, mert olyan zenék jönnek, amiket te, tudom, hogy te szereted ezeket a zenéket a 90-es évekből. Hoztam a legeslegjobb bulizós zenéket, és néha-néha ugye azért lesz ilyen kellemesebb muzsika is. Hát nem is fogom elárulni, hogy melyik együttestől a Shine című dalt fogom játszani. Hát az mekkorát szólt, ugye nagyon nagyot, és jó volt rá táncolni. Sőt, mi több, a csajok szerettek táncolni arra a zenére, és mi pasik meg ugye csak tátottuk a szánkat, meg hát leskelődtünk. Nos, a következőkben Andu, Donald és a Michelle című dal szól, ami igencsak kellemes, ugye, és bulizós egyben is.

0: gyerekek, kérdezem tőletek, hogy a szerelem vallás az durva lehet-e, vagy nem durva? A szerelem vallás, nem tudom, de zenében biztos, hogy nem durva, inkább nagyon-nagyon is jó. A következő zenémnek a címéről beszéltem.
1: Ez a Super DJ Rádió.

gyerekek, tudom én, hogy nem kell mondani, hogy ez volt itt az Afrika bombáta, hiszen ezt a zenét mindenki szereti, és ugye nagyon-nagyon sokat hallgatjuk ezt a muzsikát, és már rongyosra hallgattuk, de még azért mindig nagyon jó meghallgatni, mert hát egy élményt adja mindig. A következőkben Part-time Lover, vagyis részidős szerető a zene címe, és hát figyeljetek, mert én az előadót nem mondom, de az biztos, hogy tőlük fogunk még hallgatni zenét, ha nem is ma, bármikor is, de tőlük még sok zenét fogunk hallgatni.

Bocsánat, gyerekek, közben Gyula barátom Messengeren azt írja, hogy a Super DJ Rádión buli van, hogy már megint buli van. Igen, Gyula, én már mondtam neked, és még fogom is mondani, hogy nálunk mindig buli van, és a legjobb zenék mindig így szólnak nálunk. Hát gyerekek, sajnos már egy óra hossza, mondjuk, hogy el is telt egy óra hossza a műsorból,

Hát nem tudom, hogy 22 óráig fog-e tartani a műsor, mert én úgy készültem, hogy mindig van egy kis ráadás, tehát még vannak zenék, nem fogunk elakadni, hogyha mondjuk eljön a 22 óra, menni fog a műsor tovább, főleg, hogyha mondjuk valamelyik kollega nem jelzi, hogy jönne adásban, lehet, hogy én egy kicsit kitolom a műsoridőt. Na, de mivel ez az egy óra hossza már elment, én most befogom a számat, úgy is mondhatnám, hogy befogom a pofámat, nem beszélek, és átadom magam a zenei élvezeteknek, azt mondom nektek, hogy ti is tegyetek így, további jó szórakozást kívánok mindenkinek.

gyerekek, ez a zenei stílus is, én azt mondom, hogy őrület, mert hát ugye nagyon-nagyon változatos és jó zenék jöttek a 90-es évekből. Na de tudjátok-e, hogy a 90-es években a funky zene egy fordulatot vett, tehát ugye a funky zene már a 70-es évek végén is már nagyon jó volt. Mondanám mondjuk a Kool & The Gang együttes, vagy hát mondhatnék még, de nem mondok. Viszont amikor ez a műsor készült, a zenei összeállítás, gondolkoztam, hogy rakjak-e bele mondjuk reggae zenét, vagy funky zenét, és úgy döntöttem, hogy nem rakok bele se reggae zenét, se funky zenét, viszont fogok csinálni egy olyan műsort, ahol csak a reggae és csak a funky fog szólni, és természetesen hogy a 80-as és a 90-es évekből válogatom majd a funkit is, a reggae zenét. Na de eddig rend, ugye hát ő azért a 80-as évek elején, a 70-es évek végén is nagyon-nagyon jó zenéket hozott nekünk, úgyhogy majd egy kicsit eddig rendőr csalni fogok. Na de egy funky stílus, vagy egy funky feeling, úgy döntöttem, és ugye még ráadásul funky mix is bele fog férni, most ezt mutatom nektek.

Gyerekek, mondom a következő együttes nevét, Kulta Control, és a zenéjük címe Tonight is Party Time, a parti idő, ugye? Hát megint egy stílusváltás következik, de még mindig a 90-es években vagyunk.

gyerekek, én úgy látom, hogy egyik kollega sem írt, nem írta be magát, és ugye nem is jelezték nekem, hogy jönnének adásban. Na de, hogyha már ez így alakult, akkor még 22 órakor nem lesz vége a műsornak, ugyanis szeretnék mutatni kettő darab zenét a 80-as évekből Issa István barátomnak, mert hát tudom, hogy ő szereti az érdekességeket, amit ugye meg is fogok tenni, és aztán meg majd meglátjuk, vagyis meglátom, hogy mi lesz.

Nos, hát gyerekek, hogy mi is az, amit mutatni szeretnék is a István barátomnak. 80-as évekből fogom hozni kettő előadót. Három előadót pontosabban, de csak kettő zenét. Az első zene Viktor Árk, akit ugye Bobby Orlando fedezett fel, és sok-sok zenét írt neki. A másik pedig Linda Jo Rizzo, akit szintén Bobby Orlando fedezett fel, és sok zenét írt neki. Na most ők ketten összeálltak, és egy nagyon jó kis muzsikát fognak nekünk játszani. Just an Illusion a zene címe, és ezt szeretném megmutatni István barátomnak, és majd utána még egyet Ronnie Griffith-től, a Desire, vagyis a Vágy című dalt.

Hát nagyon gyorsan átmentünk a Eurodiscóból a mindjárt mondom a High Energy-be. Na de a következőkben még nagyobb High Energy, Ronnie Griffith és a Desire.

Nos hát gyerekek, egy zenéről és egy előadóról beszéltem tegnap, hogy nagyon-nagyon behúzós egy zene, és ugye szeretném megmutatni nektek, így az adás végére össze is hoztam, hogy eddig rendet lejátszom egy olyan muzsikát, ami behúzós, ezzel a zenével köszönök el tőletek, és hát tényleg köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok ezt a zenei összeállítást. Egyébként hallom, hogy valami bibi van itt a mikrofonnal, bocsánat a kellemetlenségért, mindjárt utána nézek egy pillanat.

azért nem egyszerű utána nézni ugye adás közben, de köszönöm, hogy velem tartottatok el. Köszönök tőletek, és már is mutatom, hogy Eddig Rendnek melyik a behúzós muzsikája, ez pedig a Nobody's Got Time című dal. Sziasztok, jó pihenés nektek!

Yeah. You know what?

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Super DJ. Super DJ Radio. Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

this feeling. Hungarian web radio station. Super DJ Radio.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.